0: Magyar hírmagazin.
1: Kellemes estét, Bányi Kriszta köszönti a Rádió Burgenland hallgatóit. A mai adásunkban szó lesz érettségiről, folytatjuk a magyar könyvek nyomában sorozatunkat, de egy holnapi jubileumi koncertről is hallanak majd. Kezdjünk is bele! Tirolban is volt két végzős gimnazista idén, akik a magyart, mint idegen nyelvet is felvették a szabadon választható érettségi tárgyaik közé. Mindketten sikerrel vették az akadályt, sőt, ahogy azt a vizsgáztató tanáruk elárulta, nagyon jó eredménnyel végeztek. Jenevein Izabella 2007 óta tanítja a gimnáziumi magyar csoportokat. A héten voltak a szóbeli érettségi vizsgák, ma pedig ballagást is szerveztek Innsbruckban, a Magyar Házban a diákoknak. Az érettségi menetéről most Jenevein Izabella pedagógust hallják.
2: Idén a magyar érettség úgy nézett ki, hogy a diákok csak szóban érettségiztek, azaz általános bevett szokás, hogy ugye írásbeliznek és szóbeliznek, sajnos bejött egy olyan törvény, módosítás, hogy csak azokból a tantárgyakból érettségizhetnek a diákok, amik súlautonóm fel vannak véve az iskola tantárgyainak a listájára. Most ugye ez nem történt meg, és csak ugye szóban tudtak érettségizni a diákok. Kattól is ez a Oberstufen gimnázium és a svájci Bundesrat gimnáziumban voltak az érettségik idén, és egy-egy érettségiző volt. És mind az egyik ugye Innsbruckban van, és a másik pedig Svájcban, Tirol tartományban.
1: Azért azt gondolom, hogy mindig fontos, ha csak egy-egy emberről is van szó, hogy vállalja azt, illetve hogy szeretné, hogy a magyar nyelvből is érettségizzen. Itt ugye a magyar, mint idegen nyelv szerepel.
2: Mint idegen nyelv, tehát egy B2-es nívóról beszélünk.
1: Mit szóltak a diákok, mit tud elmondani egy pedagógus ezzel kapcsolatban? Hogy sikerült, mennyire volt nehéz, miként tudták ezt megugrani?
2: Hát nagyon érdekes volt az idei érettségi, mert mindkét diák kihúzta ugyanazt a két tétet. Mind a ketten kihúzták a húsvét és a farsang és téli hagyományok témakört, mind a ketten. Tehát ugyanaz egyik a húsvét témakört választotta, a másik pedig a farsang és téli szokások témakörét, igen.
1: Hogy kell ezt egyébként elképzelni, milyen feladatok vannak itt a szóbeli érettségi során?
2: Van egy monológ és egy dialógus része, tehát egy összefüggő beszéd és egy párbeszéd része, és akkor ugye az összefüggő beszédnél kapnak két képet. Ezt úgy kell elképzelni,

0: szeretné, az angol érettségim. Tehát annak a mintájára van megszerkesztve, ugye annak a mintájára van összerakva, tehát nagyon hasonló felépítésű. Az összefüggő beszédnél van két kép, azt kell leírniuk röviden, és ehhez a képhez, vagy a témához, ugye, amit egy összefüggő beszéd keretében el tudnak mondani, ugye két-három kérdés van a témához. És utána pedig kapnak egy párbeszéd témát, egy bizonyos szituációt arra a témára, és ezt a párbeszédet pedig velem folytatják a vizsga során.
1: És aztán miként értékel egy pedagógus, illetve mennyien értettek a vizsgabizottságból magyarul?
0: Nyilván csak másod vizsgáztató, az is egy magyar tanárnő, aki ugye az itteni iskolai rendszerben van benne, ő a svájci Paulinumban tanít, ő a Brucsi Éva kolléganő, tehát rajta és rajtam kívül senki nem értett magyarul. Az értékelés az úgy néz ki, hogy van egy ilyen kiértékelési ív, központilag megadva, B1-es és B2-es szintre, ugye, és mi ezt veszük alapul.
1: És mennyire voltak elégedettek a tanárok az érettségizőkkel idén?
0: Elégedettek voltunk, tehát jó jegyeket kaptak.
1: Gratulálunk minden esetre az érettségizőknek, és bízunk benne, hogy a következő évben még többen választják majd ezt a lehetőséget.
0: Igen, én is nagyon remélem.
1: Sorozatunk, amelyben magyar könyvtárakat mutatunk be, újabb részhez érkezett. Ezúttal Bécs legnagyobb magyar könyvtárába látogatunk el, amely a Collegium Hungaricum épületében működik, és immár évtizedek óta szolgálja az Ausztriában élő magyarokat, a kutatókat, a diákokat és mindazokat, akik érdeklődnek a magyar kultúra iránt. Kolléganőm Weber Katalin járt Bécsben, ahol Kelemák Tamás, a Collegium Hungaricum marketing és sajtómunkatársa, és Melszné Kugler Anna Mária, a Collegium Hungaricum igazgatói asszisztense mutatta meg neki a könyvtárat.
2: 15 ezer könyvünk van, ennek körülbelül a 90% a magyar nyelvű, és egy 10% ami német vagy esetleg angol nyelvű. Megpróbáltuk az összes kategóriát lefedni, gyermekkönyvből van kifejezetten sok, egyébként abból van két nyelvű is, magyar-német, rengeteg történelmi könyvünk van rengeteg régi relikviának nevezhetőnk könyv, már akár még az 1800-as évek végéről is, lexikonok, nyilván a nagy dévai lexikonnak az összes kiadása, illetve még régebb időről kazetták, CD-k, DVD-k, hanganyagok, filmek is vannak.
3: Van ugye magyar szépirodalom német nyelven. Ez mennyire keresett, mennyire ismerik, milyen a tapasztalat?
4: Például most vittek el egy osztrák hölgy egy Eszterházi könyvet, mert azt kereste, és megtaláltuk a könyvtárba. Meg ugye a Buchwinen is mindig részt veszünk, és ott is a magyar szerzőknek a könyvei németül bekerül a könyvtárunkban.
3: Ugye a Buchwinen, ez a Dónalans egy külön kis színpad.
2: Pontosan, illetve még ami eszembe jutott a kollégámnak a szavairól az, hogy amikor ugye Krasznahorkai László megkapta az irodalmi Nobel-díjat, akkor a mi krasznahorkai könyveinket is rögtön gyakorlatilag kikölcsönözték, mert tényleg érdekli egyébként az embereket, vannak ilyen fellángolások.
3: Mióta van ez a könyvtár?
4: A könyvtárunk az, amikor a házat átadták a 60-as években, akkor elkezdték bővíteni és létrehozni.
3: Hogy sikerül bővíteni mindig a kínálatot, hiszen ugye aki szeret olvasni, az mindig vadásza szinte a legújabb könyveket is.
2: Hát a kínálatunkat adományokból szoktuk bővíteni, vagyis korábban így történt párszor, illetve volt egy időszak, amikor volt állandó könyvtárkerete az intézetnek, de hát így is akkora mennyiségű könyvünk van, hogy mi mindig nem tudtuk feldolgozni a teljes állományt és felvinni az online rendszerünkbe.
4: Csináltunk könyvvásárokat, és a könyvvásárból vettünk új könyveket, tehát megtalálható nálunk a gyerekirodalom, mostani kortárs gyerekirodalomnak a legtöbb könyve, teljesen új könyvek, és a szépirodalomban is kortárs magyar szépirodalom szintén megtalálható.
3: Mennyire frekventált, tehát mennyien keresik, és kik, tehát felnőttek, családok, hallgatók, esetleg egyetemisták?
2: Így van, heti szinten szokták azért felkeresni a könyvtárunkat, még a csökkentett nyitvatartás idő mellett is egyébként. Leginkább egyébként családok, kisgyerekes apukák, anyukák szoktak ide látogatni, köszönhetően annak, hogy iskola is van, ugye itt nyelviskola az épületben, illetve kutatók, természetesen egyetemista korosztályból is, illetve az nagy segítség még, hogy működik itt aktívan egy nemzeti archívum hozzáférési pont és NAVA.1 egyben. Ezt a kutatók azért szeretni az ösztöndíjasok is, mert ez a weboldal, vagy ez a felület alapvetően elérhető online, de ennek csak egy csökkentett verziója, amin, ha jól tudom, 400-500 ezer kép, illetve dokumentum van jelenleg, de hogyha valaki elinde személyesen, és ezzel a belső hozzáférési kóddal belép, akkor 2 millió plusz képanyag,

0: hanganyag, régi videók, megtalálható rajta.
1: Meg ami még nagyon érdekes, hogy itt a, mondtad, hogy szakkönyvek is vannak, és a történelmi rész az nagyon-nagyon érdekes és nagyon sokrétű. Amikor jönnek hozzánk Collegium Hungaricum ösztöndíjasok, akkor nagyon sokszor innen kölcsönzik ki a könyveket, mert egyedülálló, ami itt nálunk megtalálható.
0: Azt érdemes tudni, hogy az intézetben egyébként működik még egy kisebb intézet is, ez a Bécsi Magyar Történeti Intézet, és ez minden évben, vagy visszatérően, de egy saját kiadványt összerak a ezekből a kutatásokból, amelyet ennek az intézetnek a tagjai, vagy korábbi tagjai elvégeznek, ennek a kutatói összesítenek egy nagyobb kiadásban.
2: A Nemzetközi Duna Filharmónia következő zenekari hangversenyét holnap délután tartja Bad Deutsch-Altenburg Németóváron, a Boldogságos Szűz Mária templomban. Idén már 10. évfordulóját ünnepli a rendezvény sorozat. 2016-ban avatták fel itt a Szent István szobrot is. Az eseményre a Nemzetközi Duna Filharmónia és számos vendég színvonalas zenei programmal készül, árulta el Katona Ágnes szervező.
3: Az emlékmű, a Szent István szobor, Smuk András, az Európa Klub egykori elnöke kezdeményezésére valósult meg, és a Nemzetközi Duna Filharmónia már az első pillanattól kezdve partnere volt ebben a nemes ügyben. A szobrot Hunyadi László erdélyi szobrászművész készítette, tehát az ő alkotása.
2: Milyen jubileumi ünnepséggel várja erre a hétvégére a közönséget a Duna Filharmónia?
3: A rendezvény két részből tevődik össze. 16 órától kezdődik a szobornál, a parkban, a koszorúzási ünnepség, amelyben szintén kulturális műsort is szerveztünk, mégpedig vendégeink lesznek a Concordia vegyes kórus Révkomáromból. Nagyon kedves vendégünk lesz az Aranykert Néptánc csoport Bősről, és több vendég üdvözli majd jelenlévő közönséget, többek között Zeidler Andrea, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke, akik egyben társszervezői is a délutánnak az ünnepi rendezvénynek. Természetesen Bad Deutsch-Altenburg Németóvár polgármester asszonya Petra Wagener úgy szintén üdvözli majd a jelenlévő közönséget, és természetesen nagyon örülünk, hogy Ivanics Ferenc, Győr-Moson Sopron megyei önkormányzatának alelnöke úgy szintén elfogadta a meghívásunkat, és személyesen eljön. Jég Izabella, a pozsonyi Csemadok városi választmányának elnökasszonya, Kis Beáta, a felvidéki Csemadok kulturális szervezetnek az országos elnökasszonya, első útja Bad Deutsch-Altenburgba vezet. És a második rész folytatódik a Mária templomban, és ez lesz a Nemzetközi Duna Filharmóniának a zenekari hangversenye, amely úgy szintén, mint a múlt évben, folytatjuk az együttműködést a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarral, Kócán Péter vezényletével. A műsort illetően Vivaldi lesz műsoron, két cselló koncertverseny, aztán Astor Piazzolla ismert libertangója, de ez egy zenei csemege lesz, ugyanis Bertók István zongora művész ehhez a műhöz improvizál egy introdukciót, aztán lesz kortárs zene is, méghozzá Félix Vermeersnek a Medieval Dance, és a záró szám pedig Antonio Vivaldi Gloria zenekarra, szólóra és kórusra. És ha még mondhatok egy pár szót a szólistákkal kapcsolatban, szólistaként üdvözölhetjük Kertesi Ingrid művésznő, aki Liszt Ferenc díjas, Magyarország érdemes művésze, Velecki Ramona, ő lesz a mezzoszoprán, aztán Alexander Simics cselló kettős versenyünket Bogányi Tiborral fogja együtt játszani, akit mindenki karmesterként ismer, de kevesen tudják, hogy remek csellista is, és a Lucsinca kórus lesz még egy fontos közreműködő Pozsonyból.
4: Időjárás.
2: Holnap a felhős és napos időszakok váltakoznak, ezen kívül a nap folyamán főként Közép- és Dél-Burgenlandban helyenként heves esőzések, néha zivatarok is kialakulnak. Északon és az esőzések közelében erős északnyugati szél fújhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 25 fok között várható. Mára Magyar Hírmagazin adásunk véget ér. Én köszönöm, hogy minket hallgattak. Holnap újra várom majd Önöket. Szép estét, a viszonthallásra, Bányi Kriszta vagyok.
4: A csend beszél tovább, helyettem.